0: fogalmaztuk, felrajzoltuk egy, született egy honlap, ez a magyarjazzművészet.hu oldalon érhető el, és egy elég terjedelmes program, ami részint elemzi a jelenlegi helyzetet, másrészt pedig megoldásokat kínál arra, hogy miként és hogyan lehetne a magyar jazz életet valahogy hasonlóvá tenni, mint a nyugati, picit fejlettebb országokban, ahol ez a műfaj tulajdonképpen nem egy perifériában, hanem mondjuk így egy a klasszikus zenével egyenrangú módon van kezelve mindenféle szinten. Szóval a mi célunk az az, hogy ezt a fajta műfaji konszolidációt, ezt mindenféle oldalról megpróbáljuk megmutatni, hogy milyen lehetőségei vannak, és természetesen tettekkel is próbálunk majd annak érdekében odalépni, és konkrét javaslatokkal élve, hogy miként is lehetne ebből az egész dologból, ami itt nálunk van, egy jobbat varázsolni.
1: Nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag én is már 40 éve költem a magyar jazzt, és azon gondolkodtam, hogy volt ennél már följebb is, meg lejjebb is a megítélése, és egyrészt a magának a műfajnak is, de hogyha csak az aktivitásokat nézem, tehát hogy hány jazz koncert van, hány fellépő van, hány előadó van, milyen minőségű fesztiválokon tudnak föllépni, akkor ez is egy ilyen hullámzó. Hol tart most ez?
0: Ez egy nagyon érdekes dolog. Éppen a minap beszélgettem erről tulajdonképpen a nagy zenekarnak a tükrében nyilvánvaló módon a Malek Miklóssal, az idősebb Malek Miklóssal. És nagyon érdekes, hogy amikor én ezt elkezdtem 90-es évek elején, belecsöppentem ebbe a szakmába, akkor még ugye így pezsgett az élet, és a nagy öregek, akik körülvettek engem, ők azért elmesélték, hogy a 80-as években ez egy milyen nagyszerű dolog volt jazz muzsikusnak lenni, és hogy milyen jól pörgött ez az egész, és valahogy amiben mi kerültünk be, a mi generációnk, akkor ez így egy picit így a rendszerváltás után azért úgy kiterült, kilaposodott, és nem nagyon változott. Szóval ilyen kis hullámhegy, hullámvölgy ez volt, de én úgy érzem, hogy ilyen nagyon drasztikus változások nem történtek ebben az egész dologban. Sőt, maga a műfajt én azt láttam, hogy annak ellenére, hogy az olyan fantasztikus emberek, mint például te is, akik a rádión keresztül ezt a műsort, ezt így meg, most ezt a műfajt megpróbálják emelni, és megpróbálják minél szélesebb rétegekhez eljutatni. Ennek ellenére is azt gondolom, hogy én azt érzem, hogy ez így egy picit évről évre a megítélés valahogy az, ahogyan el tud jutni ez a dolog az emberekhez, az is így azért én azt a tendenciát érzem, hogy ez nem egy jó irányba halad.
1: Kornél, nagyon érdekes. Igen, bocsáss meg, fejezd be.
0: És én azt is gondolom, hogy a mi generációnk, tehát így az 50-es éveiben lévő muzsikusoknak most ez egy feladata kell, hogy legyen. Tehát az idősebb generációtól ezt már nem várhatjuk, ők már megpróbálták ezt sokszor, és ehhez képest pedig a fiatalok talán még nincsenek abban a helyzetben, hogy olyan kapcsolataik, olyan eszközeik legyenek, hogy tudnak megfelelő dolgokat tenni ennek érdekében. Szóval egy részint ez a fórum ez most ezért is született.
1: 2007. február 14-én indult el annak idén a Jazzy Rádió, gyakorlatilag 19 és fél éve, és az első egy-két évben elkezdtük csinálni a jazzy dalversenyeket. Az első jazzy dalversenyre több mint 300 pályamű érkezett, és abból nagyjából 80-at be tudtunk emelni a szelektorunkba. Az utolsó jazzy dalversenyt, azt nagyjából 4-5 évvel ezelőtt készítettük, 60 pályamű érkezett, amiből kb. 21 nehányat tudtunk beemelni a programba, ide a rádióba. Egy kicsit én is azt látom, minthogyha a fiatal zenészek, akiknek utánatok kellett volna jönnie, azok vagy nem jazzt játszanak, vagy nem elég jók marketingben, tehát egy kicsit rendszeresen keresem azokat a programokat, ahol el tudok menni, és meg tudok nézni mondjuk egy-egy jazz koncertet, kifejezetten koncentrálok a feltörekvőkre, és egyre nehezebb megtalálnom őket. Hogy valahogy kicsit van egy olyan érzésem, hogy minthogyha több mondjuk közintézmény, kultúrház, műfház elfordult volna egy kicsit a műfajtól, vagy már nem úgy kezelik ezt az egészet. Mit tudtok ti tenni?

0: Például fel kell éleszteni a magyarországi klubhálózatot. Tehát, hogyha van hol játszani, akkor ezek a kérdéskörök ezek részint megoldatlan. Nyilván ez mindent nem old meg, de az, hogy mondjuk Budapestnek van két olyan jazzklubja, a BC, illetve a BMC, Opus jazzklubja, ami rendszeresen heti 5-6 alkalommal játszik jazz. Ez egy ekkora városban szerintem édes kevés.
1: Hát volt egy ifjúfő is, csak az sincs.
0: Most már megint lesz.
1: Igen, most már igen, olvastam én is. Csak, hogy...
0: Most nyitott meg az if, de ez nem biztos, hogy azt egyenesen azt jelenti, hogy ezeknek a helyeknek lesz is közönsége. Tehát valahogy az összefüggés, azt össze kell hozni. És illetve az is egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan kommunikáljuk ezt a műfajt. Például ez is a programunkban szerepel egyébként, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a közmédiában milyen helye van. Tehát szerintem például az, hogy jazzmuzsika majdhogy nem kizárólag a közmédiában este 11 óra után kap helyet, ez nem biztos, hogy egy szerencsés dolog.
1: Hát igen.
0: Az, hogy a Szakcsi Rádió jelen pillanatban egy online rádió, és nincs frekvenciája, szerintem ez sem egy szerencsés. Nyilván a kislépések is kislépések, tehát az, hogy egyáltalán van Szakcsi Rádió, annak nagyon-nagyon kell örülni, de akkor megkérdezem, hogy miért nem lehet frekvenciára tenni, vagy szóval az egy teljesen más minőség, az egy nagyon-nagyon más helyzet, amikor egy rádió az éterből szól, és nem az interneten kell kereskedjünk.
1: Hát annyiból ezt most megcáfolom, hogy a mi rádiónk, ami szintén éteren keresztül is szól, és az interneten keresztül, hogy folyamatosan is egyre jobban jön föl az internetes hallgatottságunk. Tehát én azt látom, hogy az on-air adás, az hogyha nem is szorul háttérbe az online adás mögé, de azért kezd kiegyenlítődni.
0: Hát de igen, de szerintem amíg megismerték a jazzit, vagy a klasszik rádiót, az sokkal inkább ahhoz köthető, hogy beülünk az autóba, és akkor na, hallgassunk valami jó zenét, és akkor rákeresünk arra a frekvenciára, és miután már tudja az illető, hogy ez létezik, onnantól kezdve már valószínűleg a más csatornákon is megpróbál hozzájutni.
1: Kornél, kicsit menjünk bele a jazzzenek egy részletébe, ami engem mindig is érdekelt. Én azt látom, hogy valahol külföldön, de nagyon-nagyon szabadon kezelik a jazz fogalmát. Nagyon-nagyon sok fúzió jön létre, akár az elektronikával kapcsolatban, akár más műfajokkal kapcsolatban. Magyarországon egy kicsit úgy érzem, hogy megmaradtunk a tradicionális jazznél. Te ezt hogy látod?
0: Ez érdekes, mert én ezt másként látom. Na. Tehát én azt látom, hogy szerintem a jazz muzsikát nem lehet ma már műfaj attribútumok mentén definiálni. Létezik egy olyan fajta nyelv, amire azt mondhatjuk, hogy ez a bebop, vagy nem tudom, ez a mainstream jazz, ami természetes módon meghatározó, és nagyon emblematikus. Tehát, hogyha bárki meghallja ezeket a stílus elemeket egy zenében, akkor rögtön arra asszociál, hogy na, ez valamiféle jazz, de azért nagyon nehéz azt definiálni, hogy mondjuk a 20-as évek Duke Ellingtonja és mondjuk a Jan Garbareknek a zenéje között mi a közös. És mitől jazz mind a kettő? Szóval ez így nagyon nehéz. Viszont én azt gondolom, hogy szerintem a Magyar Jazz Music Fóruma nem véletlenül fogalmaz úgy, hogy bárki tagja lehet, aki jazzmuzsikát vagy improvizatív zenét játszik, mert szerintem maga az attitűd az sokkal fontosabb a jazzben. És ahogy én látom, azért a magyar jazz széna is most már nagyon-nagyon szerteágazó, nagyon sokféle dolog van benne. Vannak, akik mainstreamet játszanak, vannak, akik teljesen szabad improvizációval lépnek színpadra hétről hétre, és olyanok is vannak, akik a tradicionális jazzt játsszák és ápolják ezt a tradíciót, és olyanok is vannak, akik tulajdonképpen már-már a popzenei egyszerűség mentén próbálják megfogalmazni ugyanazt a jazzmusikát, de mégis kreatívan. Szóval nagyon-nagyon sokféle. Igen. És ezt én magyar, a magyar palettán én látom, nem biztos, hogy hozzád ezek eljutnak, de én abszolút érzékelem ezt.
1: Nagyon jó, hát örülök. Fekete Kovács Kornél Tromita művésszel, a Magyar Jazzművészek Fórumának egyik alapítójával beszélgettünk a most megalakult Magyar Jazzművészek Fóruma kapcsán a jazzről. Kornél, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és sok sikert kívánok akkor ennek a fórumnak.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen, szia!
0: Nagyon
2: jazzy, jazzy. Együtt vagyunk.

0: all my money down to Q's juke joint.
1: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Városhatártól, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában és a Hegyalja úton. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Lezárták a Széchenyi István teret az Ötvös tér irányából veszélytelenítés miatt. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
3: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A gasztronómia aktualitásai, érdekességei, az egészséges életmódtól a legextrémebb fogásokig. Ez a Gasztroterminál, itt a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt, július 10-e van, 8:02, SMS számunk 06302010909 a stúdióban, Suri Millé köszönti önöket, illetve vendégeit, Mányi Balást, a Tipsy Vajzi alapítóját, illetve Molnár Mátét, a Bass in Black basszusgitárosát, így áll okosan egyik nagykövete. Jó reggelt, urak!
2: Jó reggelt, köszöntjük a hallgatókat!
1: Na, kérem, mi is ez a Tipsy Vajzi? Ezt kicsit járjuk körbe. Azt írtátok, hogy nem az alkoholfogyasztásra buzít közben, meg de. Tehát hogy lehet ezt így összehozni, hogy igenis, meg nem is, nem ezen van a hangsúly?
2: Nem ezen van a hangsúly, ez egy nagyon új kezdeményezés, az Így áll okosan kampány, és az ehhez kapcsolódó mobil applikáció, ami már most is letölthető a Google Play-ből és az iOS-ból. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a fiatalokat próbáljuk egy felelős fogyasztás felé terelni, tehát nem arról van szó, hogy démonizálnánk az alkoholfogyasztást, igenis nyugodtan fogyasszanak alkoholt, viszont ezt ésszel, ésszerű keretek között, mert tulajdonképpen az a jó buli, meg az a jó este, amire másnap is emlékszünk, és most arra fele hajlik a világ, és azt látjuk a fiataloknál is, hogy a felelős fogyasztás kerül előtérbe.
1: Mit értünk azon, hogy felelős fogyasztás? Egy kicsit konkrétabban fogalmazzuk meg.
2: Igen, tehát maga az applikáció az úgy működik, hogy amikor egy este találkoznak, tehát nagyon nagy hangsúlyt feltettünk a közösségi élményre, tehát pontosan az elmagányosodás ellen, amikor elindítanak egy estét közösen, be tudja mindenki egyénileg állítani, hogy ő hány kört szeretne inni, mennyit szeretne költeni, illetve mikor szeretne hazamenni. Hogyha ez sikerül, akkor olyan badge-eket tud kapni, mint akár egy futó alkalmazásba, vagy egy kerékpáros alkalmazásba, és minden kör után javaslatot tesz az applikáció, hogy igyon egy pohár vizet, egyen egy kis falatot, vagy mondjuk ne keverje az alkoholokat, tehát ilyen finoman arrafele tereli a kedves felhasználót, hogy ezt ésszel csinálja.
1: Azon gondolkodom, hogy vannak itt azért elég komoly ellentmondások, hisz azért csináljátok az egészet, hogy az elmagányosodás ellen küzdjetek, de közben mégiscsak oda teszitek a mobiltelefont a kezükbe, mert hogy használjuk kell az applikációt.
2: Ó, hát ez csak pár másodperc, csak megnyomja, hogy itt ivott egy kört, és mondjuk 2000 forintot költött, illetve vannak benne játékos megoldások, hogy egy rulettkerék sorsolja ki, hogy kifizesse a következő kört. Tehát egy ilyen szórakoztató jelleggel ott a társaság.
1: Hát van egy jó pár olyan barátom, akivel ezt nem játszanám ezt, mert szerintem valahogy megbérhelnék ezt a rendszert, és mindig nekem kéne fizetnem.
2: Nem lehet, nekem az egyik végzettségem kibervédelmi szakértő, úgyhogy megvan ez támogatva.
1: Egy kicsit azt látjuk, hogy másképp isznak a mai gyerekek, kevesebbet isznak, ezt azt hiszem kijelenthetjük, hisz az összes statisztika azt mutatja, hogy sokkal kisebb az alkoholfogyasztás egy mostani 20 évesnek, mint akár egy-kettő generációval ezelőtt, nem beszélve a több generációs, tehát mondjuk a boomer, az X generáció, Y generáció, stb. Tehát egy teljesen mások a fogyasztási szokások. Amikor ilyen jó irányba indul el a társadalom és a fiatalok, hogy egyre kevesebb alkoholt fogyasszanak, akkor is kell valami, ami azért kontrollt tart nekik, pont azért, hogy ne essenek bele olyan hibákba, mint mondjuk a korábbi generációk?
2: Igen, pont nálatok volt pár hete egy beszélgetés arról, hogy a magyarországi kocsmák felére csökkentek 2010 óta, és ez egy szerintem egy nagyon rossz tendencia, és én azt látom, hogy a statisztikákból az is látszik, hogy csökken az alkoholfogyasztók, viszont van egy másik oldal, ahol viszont a tinédzsereknek az alkoholfogyasztási szokásai megváltoztak, és nagyon sok például a nagyivó, főleg a fiatal lányok körébe, akik 5+ italt isznak meg egymás után, ez a binge drinking. Ezt valahogy vissza kell szorítani, és én azt gondolom, hogy pont egy ilyen applikáció lenne erre jó.
1: Hát régen a lányok úgy főztek, mint az anyukájuk, ma meg úgy isznek, mint az apukájuk.
2: Pontosan.
1: Hát ez sajnos ez klasszikus. Azon gondolkodtam egyébként, amikor közben így beszélgetünk, hogy ha van egy ilyen applikáció, el fog jutni ez a fiatalokhoz, vagy ez csak a fiataloknak szól, vagy elsősorban nekik szól?
2: Nem, ez mindenkinek szól, ehhez tudnak partnerhelyek csatlakozni, akik csatlakoznak magához a kampányhoz, ami azt jelenti, hogy a csatlakozott helyek biztosítanak az első körhöz egy pohár vizet, illetve egy kis rágcsálni valót ilyen mediterrán mintára a tapaszt, hiszen eszünk is hozzá, így viszont nem fogunk mondjuk berúgni.
1: Vagy nem olyan mértékben.
2: Vagy nem olyan mértékben, igen.
1: Na jó, kicsit menjünk rá arra, hogy Hogy lehet ezt népszerűsíteni? Tehát hogy tudjátok azt elérni, túl az, hogy bejöttök a Jazzy Rádióba, de hogy lehet népszerűsíteni mondjuk a Tipsy Wise-it ugye a tömegek felé?
2: Természetesen hát mindenféle közösségi média platformot meglovagolunk, illetve létrehoztunk egy igyálókosan nagyköveti programot, ahol a mindenféle területről próbálunk bevonzani nagköveteket, akik mögé állnak a felelős italfogyasztás kampányba, és későbbi tervezünk fesztivál megjelenést, igyálókosan sátort, ahol az alkalmazás használói kapnak egy ásványvizet, egy ropit, és akár ott a beállt nagykövetek is tudnak például részt venni.
1: Te Balázs, ez a Business Class című műsor, amiben van egy kis gazdaság, hogy lesz ebből pénzed?
2: Elsősorban nem a pénzre hajtunk, de természetesen nekünk is a fejlesztőket, illetve a munkatársakat fizetni kell. Pontosan ez az üzleti modell, hogy a csatlakozott helyek havidíjat fognak tudni fizetni érte, majd később. Illetve van egy olyan víziónk is, hogy az applikáció eléri majd a 2.0-ás szintet, ahol egy prémium előfizetést is tudnak vásárolni, ahol tudják trekkelni az alkoholfogyasztást, kalóriát, alkoholgrammokat, AI-os coach verzió lesz, aki megmondja nekik, hogy most itt lehet, hogy kevesebbet kellene bulizni, tehát ez lesz egy ilyen, most nagyon mennek ezek a kalória számláló applikációk ennek a mintájára.
1: Aha, na, itt van velünk Molnár Máté, a Beast in Black együttes basszusgitárosa, ami, hát most már megtudtam, ez egy multikulti zenekar. Hányféle tagotok van? Hány nemzetiségű tagotok van?
3: Hát három velem együtt, van egy az énekesünk örök. A többiek Finnországból, én vagyok Magyarországról, és a...
1: Milyen zenét játszatok? Metal? Jól emlékszem?
3: Hát ilyen dallamosat, tehát abszolút befogadható, még a jazzin is simán.
1: Belemben a jazzin is? Oké.
3: Persze.
1: Kornéllal beszélgettem, Fekete Kovács Kornél az előbb, nem tudom, mi szól ahhoz, hogyha megszól egy metal zenekar, de biztos jó lenne.
3: Figyelj. Hát ez nem azt a... ami az emberek fejében van, ugye még 30 éve ezelőttről, hogy néz ki egy üvöltözős metal zenek.
1: Szóval a skandináv hörgő metal, igen, imádtam.
3: Na, hát a skandináv, ugye ez inkább az inkább a svéd,
1: svédek,
3: meg a norvég zenekarokra jellemző.
1: A finnek dallamosabbak.
3: Hát a Nightwish, nem tudom, az talán a legközismertebb zenekar, az is Finnországból van, és hát az aréna zenekar abszolút dallamos zenével hasonlóan, mint mi. Mi nem vagyunk még aréna zenekar, de hasonlóan.
1: De hasonlóan dallamos
3: zenékkel.
1: Hogy lett érte nagykövet ebben a rendszerben?
3: Hát úgy, hogy úgy gondolom, hogy minden ilyen nagyon jó kezdeményezés mögé be kell állni, és ugye pont így, hogy északi országokban tevékenykedem, ahol komoly probléma az alkohol.
1: Ahol komoly hagyománya van az alkoholfogyasztás.
3: Hát Magyarországon is komoly hagyománya van, csak igen. Máshogy. Tehát Magyarországon társasági alkoholfogyasztás történik, ott meg inkább ilyen
1: Az a depresszió üző. Hát komolyan, tehát sokat beszélgettem én különböző skandináv emberekkel, ott elmondták, hogy figyelj, amikor 4 órát van világos, és akkor sincs teljesen világos, igen. Mert télen annyira alacsonyan van a nap, hogy valami kis fény bejön, de és vannak 16-18 órákat sötétbe, azt mondja, hogy ott az emberek természetszerűleg fordulnak az alkohol felé, hogy egy kicsit színesebb az életük.
3: Igen, ez igaz lenne, ha nem ugyanezt csinálnak nyáron, amikor meg végig fönn van a nap.
1: Hát tehát... a szokás, kérem.
3: Igen, ha már egyszer indul a jó szokás, akkor utána azt folytatják is. Tehát itt azért nagyon fontos lenne egy ilyen felelős italozást kialakítani. Nyilván Magyarországon teljesen más kultúrája van az italozásnak, és mivel magyar fejlesztő van az applikáció mögött, ezért innen fog ez elindulni, de későbbiekben ezt majd megpróbáljuk kiterjeszteni nemzetközileg is. Legalábbis ezek a nagy tervek, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó applikáció ahhoz, hogy ne legyenek, hogy Magyarország például ne jusson el oda, ahol ezek az észak országok tartanak.
1: Egészen elképesztő egyébként, hogy én sokat dolgoztam az éjszakában, mint diszjoké, és láttam, hogy jöttek a skandináv csoportok, hát onnantól kezdve tulajdonképpen a pultosok tortát sütöttek, pezsgőt bontottak, és akkor jöhet a menet. Gyertek, fiúk, majd én adok nektek inni. Egészen elképesztő, hogy milyen fogyasztási szokásaik vannak, és egyébként az is, hogy hogyan reagálnak rá, tehát ha valaki rosszul lett, akkor két barátja kikísérte, kicsit megnézték a rókákat ott a bokor alatt, aztán utána jöttek vissza a klubba, és folytatták az ivászatot, tehát valami egészen elképesztő mondom, ahogy ők viszonyulnak az alkoholhoz. És én örülök annak, és mindig örülök minden olyan kezdeményezésnek egyébként, hogyha egy kicsit ebben valóban a kulturált alkoholfogyasztás irányába tudjuk elvinni az embereket, mert van különbség. Tehát van különbség a között, hogy most jól le akarok részegedni, és van különbség a között, hogy ígyunk, egy kicsit beszélgessünk, szabaduljunk föl, nyíljunk meg egymásnak, és tényleg legyen egy jó közösségi élmény.
3: Hát igen, ez lenne a lényeg egyébként, hogy a maga közösségi élmény legyen benne az italozásban, ne pedig az, hogy csak részegedjünk le, és akkor utána vagy el sikerül jutni arra pontra, ahol szerettünk volna menni, vagy nem, és akkor majd megkeres minket a feleségünk az árokba.
1: Hát szóval... ugye van az a régi mondás, hogy a legjobb történetek azok nem a salátabárokban születnek, úgyhogy szerintem ennek kapcsán menjünk egy tovább, visszadom a szót Balázsnak. Balázs, beszélgetünk arról, hogy szeretnétek majd egy 2.0-as változatot. Hova tud ez kifutni? Mit érzel, vagy mit szeretnél? Mivel lennél elégedett?
2: Nagyon, nagyon sok ötletünk van még magában az applikációban, és magával ezzel a kampánnyal is, illetve a nagyköveti programmal is. Téged is nagyon szívesen látunk a nagyköveti programba. És pontosan, amit itt a Máté mondott, hogy a feleségek, ezt még nem említettük, tehát maga az egymásra figyelés, és nagyon jó, hogy mondtad, hogy a Skandinávia ketten kivitték, és ott voltak vele. Igen. Ebben az applikációban van egy ilyen, hogy a társaság meg tudja egymással osztani a pozícióját, és látja, hogyha mondjuk valaki kiment WC-re, és az már eltelt fél óra, és 5 kilométerrel odébb van, és látja a Google Maps-en, hogy ott valami gond van, akkor érte tud menni, oda tud menni, segíteni tud, illetve a feleségnek, szülőnek, barátnak tud egy gomnyomással küldeni valaki, hogy a 10. körnél tart, és itt és itt van, és akkor...
1: És most gyere érte, és vidd haza, egyre kellemetlenebb belemenni.
2: Sajnos a baráti társaságunkban volt már erre precedens, hogy így eltüledeznek az emberek, és akár külföldről is hívogatják a feleségüket.
1: Remek történetek vannak fönn a interneten. Igen. Jó, hát én nagyon sok sikert kívánok nektek a TipsyWise-hoz, és szerintem majd egy fél év múlva beszéljünk arról, hogy hogy jött be, és egyáltalán hogy sikerült, illetve hogy mi a tovább lépés ebből, jó?
2: Köszönöm.
1: Mányi Balázsral, illetve Molnár Mátéval beszélgettünk a TipsyWise-ról, ami egy alkalmazás, és segít a kultúrát alkoholfogyasztásban, illetve a közösségi élmények megteremtésében. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
2: Köszönjük szépen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Lucky.

0: Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: Jó reggelt, jó reggelt! Július 10-e van, 3:08:02, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, ezen kapcsán zajlik a mi játékunk is. A mai kérdésünk, a mai gólpassz játék kérdésünk, hogy melyik játékos szerezte a legtöbb gólt egyetlen világbajnokságon, tehát úgy nem 3-4 világbajnokságon, hanem csak egyetlen világbajnokságon. A válaszokat a játékkukac.jazzy.hu e-mail címre várjuk, és hetente kisorsolunk egy-egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefon, valamint 10 hónapnyi ingyen beszélgetést és 100 gigabit mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődíj pedig két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésre, repjeggyel, szállással, az Éldát utazási iroda felajánlásával www.eldat.hu. Éldát, a futball csodáját. Kérem szépen, nem tudom, hogy mennyire követik a zenei eseményeket. Van két, mondjuk úgy, hogy veterán zenész, az egyiket úgy hívják, hogy Chaka Khan, a másikat pedig úgy, hogy Snoop Dogg. Kollaborációra léptek, és létrehoztak egy közös zenét, nem is akármilyet. Az a cím, hogy Boogie in My Soul, most ezt játsszuk, Chaka Khan és Snoop Dogg.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
4: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
5: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfont Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Újabb kórházakat vontak be a klímacsere programba. Megkezdődött a Mikulások világkongresszus a Dániában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárd forintos klímaprogramja. 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések. Ebből 7 helyen az eredetinél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Felfüggesztette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, nem történt bűncselekmény. Az ügy végleges lezárásához még az osztrák hatóságok jelzésére várnak. A TEK kommandósai március elején tartóztattak fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket az osztrák Raiffeisen Bankból. A szállítmányt 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat lefoglalták, majd az áprilisi parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. Műkincseket szolgáltatott vissza Szíriának a francia kormány. A többi között római kori bronztárgyakat és bizánci leleteket, valamint egy gazdagon díszített mozaikpanelt tartalmazó anyagot még 2011-ben egy párizsi kiállításra vitték el. De a szír polgárháború és a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakadása miatt eddig Franciaországban őrizték. A tárgyak az aleppói, a latakiai, illetve a palmürai múzeumok tulajdonában vannak. A visszakerült kincsekből kiállítást rendeztek be a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei Ponte Alpino nevű, több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, ami alatt a vonatok megkerülik a toszkán várost, így a Firenzébe készülőknek pótlóbuszra kell szállniuk. A rekonstrukció ideje alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kéri, aki teheti, álljon át távmunkára a felújítás befejezéséig. Dániában megkezdődött a négy napos, hagyományos éves Mikulás világkongresszus. A programot csaknem 70 éve találták ki a gyerekek szórakoztatására. Népszerű a tengerben fürdőzés, a mézes kalácsevés, az ajándékcsomagolás, a lufi figura készítés és a nagy utcai felvonulások. A Mikulásokat és télanyókat a manók is elkísérték. Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
7: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, bár megnövekedett a forgalom a városban, csak rövid szakaszokon van némi torlódás, de érezhetően a forgalom ma is elmarad a megszokottól. Viszont akik az M1-M7 Budaörsi út hegyaljaut útvonalon érkeznek a fővárosba, azért számítsanak torlódásra. Az M3-as autópályán az M0-ástól telítettek a sávok, és az összes bevezető úton megnövekedett már a forgalom. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aki kíváncsi a közéletre, de a kemény politika nem a világa, annak már is becsengettek. Indul a Magyar Óra itt a Business Classban. A hazai közélet érthető, égető és aktuális kérdései.
1: Jó reggelt, július 10-e van 8 óra és 1 perc. Stúdiónk vendége Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt, Eszter.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Egy kicsit menjünk is mindjárt az elején egy kis jogászkodásba, jó? Hogy mi is az, hogy magyar termék? Mi számít magyar terméknek?
2: Hát a magyar termék az, ami Magyarországon készül, tehát hozzáadott értékű feldolgozási folyamat történik Magyarországon, és 100% magyar alapanyagból. Élelmiszerek esetében, meg nem élelmiszerek esetében is, de ez a élelmiszer, bocs, csak bele szeretnék menni abba, hogy élelmiszerek esetében ezt egy rendelet szabályozza Magyarországon, okay. Tehát van egy jogi háttér is. Nem élelmiszer termékek esetében pedig a Magyar Termék Nonprofit Kft. Tanúsítási szabályzata ebbe következetes, tehát ott ugyanígy járunk el.
1: Rengetegszer futottunk bele olyanba, hogy mondjuk vettem paprikát, azt hittem, hogy magyar paprika, hisz volt rajta, őrölt paprikáról beszélünk, hogy rajta volt, hogy ez magyar termék, egy ilyen kis logó, és akkor kiderült, hogy származási hely Kína, talán, hogyha jól emlékszem, és csomagolták Magyarországon.
2: Hát ilyennel most már nagyon nem szabad találkozni. 2012 óta szabályozott rendelet formájában élelmiszerek esetében, hogy mit hívhatunk magyarnak, és azt, amit az előbb mondtam, tehát tényleg az alapanyag magyar kell, hogy legyen. Ez előtte szerintem előfordulhatott, illetve nem élelmiszer termékek esetében nem ilyen szigorú a szabályozás, tehát ott előfordulhat, hogy egy végső feldolgozási folyamat.
1: Oké, még akkor hozok még egy példát, csak hogy még keményebb legyen a helyzet. Veszek külföldön egy anyagot, de magyar varrónő marja meg, akkor az a ruha az magyar vagy külföldi?
2: Az még nem magyar, mert hogy ugye az alapanyag az külföldi, tehát külföldről jött. Itt ez egy nem élelmiszer termék, itt lehet mondjuk hozzáadott értéket számítani a mi szabályzatunk szerint, de ott is ugye magyar esetén nagyon magas arányban kell, hogy magyar hozzáadott értéke legyen, vagy magyar alapanyagból készüljön. Ez mondjuk lehet, hogy hazai termék lesz. Egyébként három kategória van, ha már belemegyünk, mert hogy itt már van egy jelentős hozzáadott magyar érték, mert hát azért mégiscsak Magyarországon készül, benne van a tudás, a munkaerő.
1: Magyar varrónő.
2: Így van, ugye, hogyha egy ilyen terméket megveszünk, akkor azzal már magyar munkahelyek megőrzését támogatjuk, tehát itt mondjuk már bőven 50%.
1: Ez cél. Ez az egyik cél akkor ennek a szervezetnek?
2: Igen, ez egy nagyon fontos üzenetünk, ez a fő üzenetünk főleg a fogyasztók irányába, hogyha magyar terméket vesz, akkor magyar munkahelyeket őriz meg, és ez nagyon fontos. Na de hogy akkor visszatérve, ez már hazai termék, már nagyon magas a magyar hozzáadott arány, és a hazai feldolgozású termék a harmadik, ami lehetséges, hogy...
1: Tehát magyar termék, hazai termék és hazai feldolgozású termék?
2: Igen. És a hazai feldolgozású termék is itthon készül, és nem csak itthon csomagolják, tehát hogy itt van egy hozzáadott érték, de lehet, hogy akár 100% import alapanyagokból, mert olyan összetevői vannak a terméknek, ami mondjuk nincs is Magyarországon. De ugye mégis itt készül, és magyar emberek által Magyarországon, magyar vállalkozásnál, és ezáltal továbbra is ott tartunk, hogy ezt a vállalkozást támogatjuk, hogyha ilyen terméket veszünk, és azzal magyar munkahelyeket őrzünk meg.
1: Nagyon nehéz arra rábeszélni az embereket, szerintem, hogyha mondjuk van két azonos minőségű termék, és most maradjunk egy élelmiszernél, mondjuk a tejnél, és azt mondjuk, hogy az egyik az egy magyar tej, a másik viszont mondjuk legyen egy szlovák vagy ukrán tej, hogy mind a kettőnek jó a minősége, és akkor tulajdonképpen az emberek a polcról többségében azt fogják levenni, amelyik esetleg az olcsóbb. Mégis arra ösztönözzük őket, hogy vedd meg a magyar terméket, még akkor is, hogyha egy kicsivel drágább. Miért?
2: De Magyar Termék Nonprofit Kft. Idén 20 éves, én 16 éve dolgozom ennél a szervezetnél, és nagyon jó hír, hogy van egy elmozdulás tudatosságban. Uh-huh. Tehát amíg 15 éve ez nagyon nem volt szempont, ahogy említett, csak az ár volt fontos, és hát azt, hogy magyar eredetű termék legyen, az valahol a 10. helyen szerepelt, szóval nem is szerepelt nagyon a döntési rangsorban, addig ma már az ár és a minőség mellett ott van a magyar eredet, tehát azért két, főleg egy tej, ahogy említetted, tejtermék esetében nagyon érzékeny már a fogyasztó. Kutatások támasztják alá, hogy növekszik a magyar termékek iránti elköteleződés, mi kutattuk azt is tavaly is, hogy hajlandó egy picivel többet fizetni, hogyha mondjuk azon egy jól ismert tanúsító védjegy, egy magyar származást igazoló védjegy szerepel, mert ennek van egy hozzáadott értéke. Hát és ez azért fontos, amit az előbb említettem, tehát hogy azzal, tehát ez az egy nagyon fontos feladatunk nekünk is, hogy elérjük azt, hogy a fogyasztónak egyértelmű legyen, hogy ha ő levesz egy magyar tejet a polcról, annak milyen gazdasági következményei vannak, és azzal ő mit okoz meg, ha levesz egy importot.
1: Szabadba fog vágni. Menjünk azon végig, hogy milyen gazdasági következményei vannak, ahogy te mondtad annak, hogyha magyar terméket vásárolunk.
2: Ugye, hogyha magyar terméket vásárol, akkor azt egy itthon működő vállalkozás állítja elő. Igen, és hogyha akkor ugye ő bevételhez jut ezáltal, hiszen az ő termékét vesszük meg. Ez a bevétel ugye itthon növeli annak a vállalkozásnak a lehetőségeit, ő ebből tud fejleszteni, beruházni, akár munkatársakat felvenni, és
1: Tovább megyek, tulajdonképpen bekerül akkor a fogyasztási körforgalomba, tehát az, akinél ez a haszon keletkezik, az ugyanúgy fogyasztó lesz, és visszakerül az a pénz mindenki más magyar hoz a rendszerbe.
2: Igen.
1: De legalább ennyire fontos szerintem az is egyébként, hogyha magyar terméket, akkor nő az adóbevétel.
2: Igen.
1: Ezáltal.
2: Igen.
1: Tehát tulajdonképpen a magyar termék, az lehet, hogy nekünk akkor éppen 2-3 forinttal, vagy 100 forinttal, vagy akár nem tudom, 1000 forinttal is drágább, attól függ, hogy mi a termék, viszont annak a gazdasági hatása az egész társadalomra, az viszont akkor az jobb lehet. Jól foglaltam össze?
2: Nagyon tökéletesen foglaltad össze, ugye végső soron azt szoktuk mondani, hogy akár a saját